Nummer ni. Nummer ni. Trettini. Tre. Ni. Trettiåtte. Tre. Åtte. Fjorten. En. Fire. Åttisju. Åtte. Sju. Femtifire. Fem. Fire. Åttini. Åtte. Ni. Førtitre. Fire. Tre. Nitten. En. Ni. Åttitre. Åtte. Tre. Førtisju. Fire. Sju. Syttisju. Sju. Sju. Åttito. Åtte. To. Femten. En. Fem. Femtiåtte. Fem. Åtte. Nummer én. Nummer én.